0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádió

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
4: I don't know. Bitok.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Én is. És képzelre van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. X-I-L.
1: X-I-L.
0: Vagyis Xil. Xil. Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xil-el. Xil-el. A

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrészsel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level-ből.
9: Make a

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

0: Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pittel.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: always practice.
1: Ez az. Megtaláltad. Ez az önfrekvenciát.
0: Always practice.

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge Jam. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park

Pitani, jó estét kívánok mindenkinek, és remélem, hogy élveztétek Gébelen műsorát, mert most jön az igazi nehéz pálya, kezdődik a Vidám Park, és itt mindenféle sláger lesz, mint az előbb hallható volt, és az is ráutal magatartás volt, hogy ilyen kvázi nyárbúcsúztató jelleggel lesz ma Vidám Park, tehát lesznek olyan dalok, amik kifejezetten nyárra utalnak, vagy nyár végére, de nem minden dal, tehát nem teljes mértékben erről szól csak a műsor, csak ezért mondtam, hogy a jellege olyan. Na, hát az a helyzet, hogy ugye ez az utolsó augusztusi adás, legalábbis az én részemről, hiszen 30-a van, ami azt jelenti, hogy hónap 31-e, vagyis kedden kezdődik az iskola. Na, de amíg odaérünk, nézzük meg, ki van már most a cseten. Mert ahogy látom, ugye itt van még Gébelen kollega, neki jó pihenést kívánok, és köszönöm az elmúlt két órát. Itt van a két mesterséges unintelligenciánk, Bobby, aki azt se tudja, hogy hány óra, illetve Artuditu. Itt van Bubu 81, és akkor itt van Bubuné is, szép Erdélyből, ahogy kollégánk, főnökünk szokta mondani. Úgyhogy Melindának is kezit csókolom. Aztán itt van velünk Kata, itt van velünk Kitty, és ha Kitty itt van, akkor a kapitány is. Itt van Pista 67, itt van Szeli Szalmander, és itt van Tika. Ha me szereti a Tika megyet. Na, hát örülök mindenkinek, aki már itt van, és aki majd még itt lesz, hiszen azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta. Úgyhogy tessék szépen nem elfáradni, hanem befáradni a csetre. Annyi a dolgotok, hogy megkeresítek a www.bithang-jo-radio.com oldalt, és ott a chat fűre lákat bejelentkezik, és már benne is van, és lehet beszélgetni. Egyébként meg Szeli Szalmander felvetésére szeretném mondani, hogy igen, az évnyitó az holnap van, de a hivatalos tanév ugye tudtommal a szeptember 1-től. Úgyhogy így gondoltam, mert mint hivatalosan mindig szeptember 1-e a tanév kezdete. Na, és ha már tanév kezdete van, akkor jöjjön egy örök klasszikus, ami erre utal, az iskolatáska a Bergenitől, csak most egy Andreas megféle revive formájában. Ezek kívánok mindenkinek. Jó szórakozást, igen, jó szórakozást a mai Vidám Parkot, de a szegény iskolásoknak annak nem kívánok jó szórakozást.

Na, hogy Kitty fogalmazott, a lakossági feldolgozás után, mármint a bergendi féle iskolatáska lakossági feldolgozása után jöjjön egy másik remix, és ezt küldöm a külsős hallgatóknak, nem kifejezetten kuhálandásnak, mert őt ez annyira nem érinti meg, majd lesz, ami őt is megérinti, de jöjjön Zoltán Erikától a Szerelemre születtem egy Saba Dance Mix formájában.

Na, akkor hozok egy olyat, ami nem annyira feldolgozás, bár ez is remix, de ez egy Huffenproof féle remix lesz, Limától a Végtelen történet.

Na legyen egy kis humor is a sok lakossági mix mellett, úgyhogy jöjjön Polgár Peti, aki már rég volt nálunk, és jöjjön a legnagyobb a nyári sláger.

0: Na és akkor Sukár Petra után térjünk rá a lényegre, hiszen mint mondottam volt, jön az évnyitó holnap, úgyhogy jöjjön a klasszikus humoreszk, nem is humoreszk, kifejezetten humoros, hiszen Varga Ferenc József és Aradi Tibor ott felejtette egy mikrofont 2008-ban egy tanévnyitón, úgyhogy most hallgassuk meg, mit vettek föl.
1: Kisfiam, köp ki a rágot, mert kiváglak. Már most elegem van belőled. Fejezd be, mert nyakon váglak. Még egyszer nem szólok rád. Hagyjál már, hülye! Szálljál már erről a hülye gyerek! Kussoljál, mert szétütlek!
2: Tisztelt szülők, tisztelt tanárok, kedves gyerekek! Most hallgassátok meg! Veőre Sándor, kezdődik az iskola című versét a harmadik osztályos kővágó Zoli előadásában.
3: Veőre Sándor, kezdődik az iskola, Donási Magda verse. Tint a ceruza, megszámolok itt, kezdődik az iskola, rontom-bontom, kezdődik az iskola, Donási Magda verse.
4: Tisztelt szülők, kollégák, kedves gyerekek! Minden évben eljön a szeptember, de a többi hónap is.

0: vége a nyarnak, kezdődik az iskola.
1: Tanászi Magda Vence, Tejta, Tinta, Szerúza, Olló, Papír, Ragasztó, Rontom, Bontom, kezdődik az iskola.
0: Amikor gyerek voltam,
1: kezdődik az iskola.
0: Voltam az is. Nagyapám sokszor mesélt nekem, milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
2: Jó, van, és amikor jó. Elkéstünk, és akkor mi
0: ő
2: volt?
0: Ő is szeretett hallgatni a nagyapját, hogy milyen volt az élet, amikor ő volt gyerek.
2: Hagyjad már békibe a szamantat!
0: És amikor a nagyapám... Amikor a nagyapám nagyapja volt gyerek...
2: Jó, van, mindjárt fejbe váglak,
0: Ő is a...
2: Hagyjad már békibe,
0: Ő is a nagyapjától tudta meg, hogy milyen volt az élet,
3: kisfiam,
0: akkor,
3: ne szóljak rád még
0: amikor egyszer. A nagyapám nagyapja volt gyerek. Így ment ez generációkon át, amíg meg nem unták. Ti emlősök, nem, elsősök.
2: Jó van már,
0: Most nagy lépés előtt álltok, mert a kapu előtt csőtörés volt. Minden kedves diákunknak jó munkát, eredményes tanévet kívánok.
4: Most pedig hallgassuk meg Képes Ernő versét Horváth Sanyika előadásában.
5: Képes Ernő, első nap az iskolában. Donászi Magda verse. Mennyi érdekesség, mennyi izgalom. A tanárnéni, ha belép, álljon fel a kis öcsém. A táblához gyere csak ki, szól a néni is kimegyek, a kezembe krétát is ad, ne szólj be, mert beverek. Megtanító türelemmel, hogy kell húzni vonalat, s hogy a ceruzáddal hülye gyerek ne játssza a pad alatt. Mennyi lány van az osztályban? Bea, Éva, Zsuska, némelynek a segge jó, de a feje rusnya. Első nap az iskolába, padba ülök, figyelek, 800 szóra csak kiárom a első osztály gyerekek.

0: feladatot. Iskolánk énekkar előadása.
1: Na mondjad! Csá! Itt vagyok a iskolában a gyereknek a ünnepején. Most megy a himnusz, igen. Jó. Kezdődik az iskola.
0: Tanászi Magda verse! Kezdődik az iskola!
2: Na hát, ha a tanévnyitót letudtuk, akkor tekerünk vissza egy kicsit, mondjuk egy héttel ezelőttre, amikor Nosztalgia Vidám Park volt, és ugye több reklámsláger is lement, mármint hogy reklámok mentek, és bemutattam a Skálának az egyik ikonikus dalát, illetve hát ez úgy volt igaz, hogy a remixer összemixelt több skálás reklámzenét egybe, és ez volt a, ha bemegyek, milyen jó kijövök. Na, hát ha már Skála, akkor emlékezzünk meg más áruházakról is, és tudom, hogy vannak itt zuglóiak, ugye Kitté? Nekik nem kell bemutatni, hogy csak egy ugrás a sugár. Na de milyen volt ez a 80-as években? Hát a Remixer bácsi megint megcsinált egy ilyen dalt, úgyhogy jöjjön a sugár reklámdala 2026-os feldolgozásra.

De hát kérem szépen, akkor most tegyünk egy lépést a Synthwave irányába, és akkor jöjjön megint egy ilyen nyárzáró dal, amit Kittinek köszönhetek, tehát most ezúttal is köszönöm szépen a segítségét, és ma még lesz egy dal, amit ő küldött nekem, úgyhogy jöjjön a Novo Arcade és a Summer is Over.

Igen, 2 hét múlva pénteken lesz megint Italo Café, a 24. kiadás, és akkor majd hozok normális, most mi számít normálisnak, tehát olyan italodalokat is, amik nem ilyen lakossági mixek, mondjuk így, hogy kicsit idézzem, viszont most egy kicsit átdolgozott italo és eurodiszkó klasszikusok jönnek, ha már Gébele műsorában több ilyen feldolgozás is szerepelt. Jöjjön először Fancy-től a Szerelem Jángjai, vagyis a Flames of Love, egy formájában.

hát akinél a családban vannak gyerekek, és most nem a gyerek lelkű felnőttekre gondolok, hanem az igazi gyerekekre, akik még iskolába járnak, szerintem annyira most nem boldogok a holnapi naptól, hiszen holnap augusztus 31-e van, tehát kezdődik az iskola! Dobászi Magdoves? Na jó. Szóval, hogy kezdődik az iskola, és ezért nem hiszem, hogy annyira boldogok. Viszont ti boldogok lehettek, egyrészt azért, mert jön P-Lion és a Happy Children egy Danilo Rossini revive formájában, másrészt pedig jövő héttől jön vissza a mi Lionunk is, Little Lion, úgyhogy oroszlánok előnyben. Most még a farkas volt topzódásban, farkas volt többségben, jövő héttől az oroszlán is jön. Úgyhogy tiszta állat kell, pláne ha mókuskát is belevesszük. Na, jöjjön P-Lion és a Happy Children, utána pedig a Joy-tól a Valeri jönne, ha a Joy adná elő. De most ez kivételesen egy Chris Ive-féle feldolgozás lesz, és ő is adja elő.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhintak? Mint a körhintak? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: Kérje kedvenceit, vagy kedvenc

Na, ezt a spotot azért adtam le, mert egyrészt a két hét múlva Italo Caféban is szívesen várok kívánságokat, de akkor csak Italo, Eurodisco és High Energy műfajokban, illetve még a Space Scene belefér. Ellenben ugyanezt az e-mail címet lehet mostantól használni, illetve már múlt héttől lehet használni, és Kata notorius, nem notoriusan ez a szó, nem, tehát permanensen, így kell mondani, tehát folyamatosan használja és kér dalokat, de én azt kérném, hogy ne csak Kata kérjen, hanem a többiek is. Tehát ha valamit szeretnétek hallani műfajtól függetlenül valamelyik vasárnapi vidámparban, az péntek estig írjátok meg, legyetek kedvesek az előbb elhangzott e-mail címre, és megpróbálom vasárnap leadni. De fejenként csak egyet. Tehát egy héten egy személy egy dalt kérhet. Ez természetesen Kittyéknél szózódik, hiszen kapitányra is vonatkozik, hogy egyet kérhet, meg Kittyre is vonatkozik, hogy egyet kérhet. De ha ketten kérnek kettőt, az úgy könyvelem el, hogy egyet a kapitánynak, egyet Kittynek. Jó? És ugyanez vonatkozik azokra is, akik párban vannak, hogy a párjuk is kérhet egy dalt, meg ők is kérhetnek egy dalt. Úgyhogy Bubuéknál is ugyanígy, ha az asszony kér egy dalt, az is egynek számít, meg ha Bubu kér egy dalt, az is egynek számít. Jó? Na, remélem érthető voltam és világos, és mindenkinek tiszta minden. Akkor mehetünk tovább, és akkor köszöntök mindenkit a második órában. És kezdjük mondjuk a Pet Shop Boys-szal. Ezt Kittynek küldöm. Jöjjön az Always On My Mind, csak ugye most sem teljesen eredetiben, majd arra is sort kerítünk egyszer, de most ez egy GA Rework 2026-ból.

Na hát, most akkor térjük vissza egy kicsit Italodisco, Eurodisco műfajhoz, és jöjjön mondjuk a Spagna, és az Easy Lady egy Fabio Carilla Extended Mix változatban, utána pedig, ha sikerül, hozok egy meglepetést.

Na hát, mielőtt folytatnánk az Italdiszkó Eurodiszkó vonalat, térjünk egy kicsit rá arra, hogy ugye ez egy ilyen nyárvégi vidámpark. Ami azt jelenti, hogy az utónyár, az már ugye szeptembertől kezdődik, és ezt az utónyarat, ezt az angolok úgy hívják, hogy indián nyár. Na most, ha már indián nyár, akkor jöjjön az indián nyár, ezúttal Kovács Katitól, de a remixer féle változatban, hogy kicsit pörgősebbé tegyük, és ezt szeretettel küldöm a QR házaspárnak házassági évfordulók alkalmából, nem csak a fiúk kérésére, hanem úgy általánosságban, mert tudom, hogy most ünnepelték, vagy ünneplik, úgyhogy boldog házassági évfordulót kívánok a kuháréknak, és remélem, hogy még sok évig tudjátok ünnepelni.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: Nos, hát akkor térjünk vissza a rendes kerékvágásba. Ez is a rendes kerékvágás része volt. De térjük vissza az Italodiszkó, Eurodiszkó nyomvonalra. És ma még nem volt Double Decker, pedig már mindjárt 7:30. Úgyhogy ideje pótolni a hiányosságomat, méghozzá az a Flirt segítségével, ugyanis tőlük jön először a Danger, amit Roy Roa követett el, majd utána jön a Passion egy Dario Rossini revive formájában.

elfelejtettem köszönteni Csámpás Zsuzsit, és megjött Ducsi Dili is, úgyhogy üdvözlet nektek, és örülök, hogy itt vagytok. Sőt, most látom, hogy Maskura is megérkezett, úgyhogy szia Maskú!

Na, hát akkor ezt az italokafé blokkot, mert ugye ez nem teljesen italokafé, csak egy része, zárjuk le valami olyan, ami biztos sokaknak fog tetszeni, főleg Kittinek. Jöjjön Michel, vagy Michael, kinek hogy tetszik, Cretu, hiszen román származású az illető, vagy Michael. Na és akkor döntse el mindenki, hogy kinek melyik a szimpatikus. Szóval jöjjön Sandra volt férje a Samurájjal, de most DJ Plastic egy kicsit megkeverte, úgyhogy jöjjön a retro remixer féle változat.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.
1: Maskura. Aludjál fekve, vagy dolgozz a 8 dolcsiért.

Igen, tudom, Kitty meg a kapitány most leveszi a fejemet, mert megint egy AI-s láger, de az a helyzet, hogy ezt direkt kifejezetten maskulának készült, és mivel ugye van egy ilyen száj, nem szájhagyomány, hülyeséget beszélek, szóval van egy ilyen hagyomány, bár nem lett megteremtve, meg lett teremtve, csak nem lett kérve, úgymond. Szóval az a helyzet, hogy ha ugye beállnál, vagyis mókuskánál lemegy a palacsintás dal, szintén maskurának, akkor evidens, hogy nálam lemegy a 8 dolcsi. Úgyhogy maskura, remélem tetszett. És majd még jön neked valami. Most viszont jöjjön Kata kérése, hiszen mondottam volt, hogy lehet kérni. És Kata ezt már tudja, és kért mostanra is. Úgyhogy jöjjön. Nem csak neki, mert nekem is küldi, meg mindenkinek, aki szereti. És ugye ez a dal, ez sokat forog a Fő Bélánál, ahogy szoktam nevezni Pinocchiót. Úgyhogy jöjjön a Beast in Black és a Blind Frozen, mert ez a Pinocchio Radio.com. Yeah! Na, megvolt a hörgés, úgyhogy kapitány, ez jó idő a rockra!

Na hát kinek örömére, kinek bánatára, van egy jó hírem. Legalábbis bizonyos embereknek ez jó hír, azoknak nem jó, akik szeretnék, hogyha este 8-kor befejezném. Mert hogy kicsit biztos, hogy rá kell húznunk, mert annyi jó dal van még a tartsajomban, amivel be akarok mutatni, hogy meg vannak még kérések, úgyhogy bocsánat, de az, aki este 8-kor le akar lépni, az lépjen, annak jó éjszakát kívánok, mert 10 perc múlva 8 óra van. Aki meg bírja, az még maradjon egy kicsit, mert lehet, hogy még egy, szerintem egy 10 perc, 4 órát biztos, hogy ráhúzunk. Na, de hogy ne szaporítsam tovább a szót, hát meg kell emlékeznem a valakiről. Illetve majd még lesz megemlékezés, de most jelen pillanatban egy a héten elveszített nagy emberről, egy hírességről kell megemlékeznem. Konkrétan arról van szó, hogy elveszítettük a country zene egyik ikonját, Dolly Partont. És mivel 80 évesen vesztettük el, azt gondolom, hogy illő megemlékezni róla, bár ha 81 évesen veszítettük volna el, akkor is, de így, hogy kerek évben veszítettük el, mármint kerek életévében veszítettük el, így talán, hát talán még inkább megérdemli azt, hogy egy híres dalát mutassam be, csak egy kicsit másképp. Úgyhogy jöjjön a 9to5 egy G.A. Rework formájában, ami tisztelgés Dolly Parton előtt. Nyugodjék békében!

az a helyzet, hogy van nekem egy kedves barátom, Gombos Tominak hívják, biztos már sokat hallottátok a nevét tőlem, hiszen ő a hentes. Bár ő most nincs itt jelen pillanatban a cseten, de gondolom, hogy hallgat, ha máshogy nem, akkor felvételről, hiszen majd a Mixcloudon meg visszahallgatható lesz ez a mai adás is, és majd kicsit később a pitangyoradio.com oldalon van egy podcast menüpont, és ott is visszahallgathatóak a régebbi adásaink. Szóval, tudom, hogy Gombos Tomi szereti a Boniemet, úgyhogy hoztam a Babylon folyóit, de jelen esetben ez egy Hufflepuff remix lesz.

az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen megállapodásunk, ha jól sejtem, betartjuk, mármint veletek, kedves hallgatók, hogy nem adás közben kérünk dalokat, mert nem fogom tudni teljesíteni. Most az egyszer viszont kivételt teszek, mert maskura rám írt, és az a helyzet, hogy mivel kész közelben volt a lehetőség, ezért mondjuk úgy, hogy most az egyszer kivételt teszek, annál is inkább, mert ma lenne 79 éves az ő édes anyukája, és ennek kapcsán jöjjön akkor a cappuccino és az édesanyám.

Na hát akkor a Cappuccino után egy másik C-bet is következik, hiszen jön a Cutting Crew, és az I Just Died In Your Arms, vagyis az karédban akarok meghalni.

Hát még senki nem akarjon meghalni lehetőleg. Volt elég haláleset a héten, majd mindjárt kitérek rá, ugye Dolly Parton mellett, de ez most egy Fantastic New Disco remixben következik.

Maskula drága, mondtam, most kivételt tettem, de ebből nem csinálunk rendszer, tehát ha kérése van bárkinek, vagy legyen kedves péntek estig, hogy be tudjam szerkeszteni, ne kelljen menet közben beugrani. Na, viszont akkor most emlékezzünk meg a másik elhúnyt.

barátunkról, aki a héten hagyott itt minket, és mondjuk úgy, hogy számomra kiemelten fontos az ő személye, abban a tekintetben, hogy hát hogy mondjam, tehát konkrétan itt született, ahol én most lakom, Wellingtonban, pontosabban ez úgy igaz, hogy Grappenhallban született, ami akkor még különálló település volt, amikor 80 évvel ezelőtt megszületett, de mára már Wellington része, tehát egy kerülete Wellingtonnak, mondjuk így, Grappenhall, és most a héten 80 éves korában ő is eltávozott, vagy hát, ahogy szokta mondani a kapitány, kozmikus címet váltott, úgyhogy az ő emlékére jöjjön az I Put a Spell on You.

'cause you're mine.

Na hát Tim Curry kapcsán akkor még egy kis adalék, hogy érdekessé, mert közben rám írt a kapitány, hogy Tim Curry Bristolban abban az iskolában járt, ahol most a kapitány volt menyasszonya, aki ugye itt él Angliában 2012 óta, cukrászként dolgozik. Na, tehát ilyen furcsa összefüggések vannak, mert ilyen kicsi a világunk. Na, de ha már megemlékezés, akkor hát van még egy sajnálatos megemlékezni valunk, hiszen egy éve hagyott itt minket egy törzs hallgatónk, Palika. És az a helyzet, hogy kicsit nehezen beszélünk,

beszélek most erről, mert tudomásom szerint, amikor ő is kozmikus címet váltott, éppen az én műsorom ment, tehát éppen Italo Cafét hallgatott. Úgyhogy Palika évfordulójára, mondjuk így, hogy ugye a zsidó vallásúaknál ezt úgy mondják, hogy járcájt. És mivel egy icipicit én is zsidó vagyok, tehát mondhatom én is, hogy ez az én járcájtom. Tehát jöjjön Palika emlékére Ruzsa Magdi és az Aprócska Blues.

hát itt az ideje a búcsúnak, több szempontból is. Egyrészt, mert a műsoridőn végére értem, másrészt pedig, hát elbúcsúzunk ugye a nyártól. Mert ez végis egy ilyen nyárvégi vidámpark volt, és van egy kis összefüggés az előbb elhangzott Rúzsamondi sláger és az utolsó dalom között. Az összefüggés az az Eurovíziós Dalfesztivál, hiszen Rúzsamondi is ezzel az aprócska blúzzal, mármint ezek az angol nyelvi változatával részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a most következő formáció is Eurovíziós Dalfesztiválon szerepelt, hiszen jön az AVS, és amiért megemlékezés továbbá, mert 2021. februárjában ugye elhunyt, vagy hát kozmikus címet váltott, mondjuk így, az AVS zenekar frontember és énekes a Siklósi Örs, akit azóta már hát pótolni nem lehet, de helyettesíteni lehet, tehát lett egy új énekese a csapatnak 2023 elején Stefán Tamás személyében. Szóval jöjjön a viszlát nyár, és ezzel el is búcsúzom, mindenkinek jó hetet kívánok, bírjátok ki valahogy péntekig, amikor találkozunk legközelebb, addig is jobbnál jobb zenékkel és jobbnál jobb műsorokkal várunk titeket, úgyhogy tessék minden nap hallgatni a Bitangó Rádiót. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, jó pihenést, jó hetet, meg esetleg aki szabadságon van, annak jó szabadságot. És akkor találkozunk pénteken este 20 órától, ugyanitt, akkor egy ilyen szeptemberi jammel. Mindenkinek köszönöm még egyszer, és akkor sziasztok, jöjjön az AVS!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.